0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nőtől fülig, Fan FM. I wanna know, yeah, yeah, yeah. FM 87.6.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

0: Szegedtől Fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
2: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6 FM Fülig Zene.

Őrtől fülig Fan FM. FM 87.6.

FM, FM 87.6, Csíkszeredó. Fun FM.

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok. Kívül emberiek, te belül robotok. Inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt. Te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak. És az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Penelen nem akar együtt kormányozni a PSD-vel, közölte Siegfried Murashán, európai parlamenti képviselő. A politikus szerint Romániának nincs szüksége olyan kormányra, amelyet a szociáldemokraták ellenőriznek, miközben más pártokra hárítják a politikai felelősséget. Murashán a PSD-t tette felelőssé az 5 hónapja tartó politikai válságért, és felidézte, hogy a párt az AUR-ral együtt buktatta meg a Borozsán kormányt. A nyilatkozat előzménye, hogy a PSD, a Penelit és az RMDS-t is a Niculescu kormány parlamenti támogatására szólította fel. Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön mindhárom párttal egyeztet a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többségről. Lezárultak a helyszíni ellenőrzések a burgonyatermesztőket támogató programban. Az idén az RMDS kezdeményezésére újraindított programban több mint 2500 termelő kap támogatást, összesen több mint 12.500 hektárnyi étkezési burgonya terület után. A program keretében mintegy 4 millió eurót osztanak szét, a gazdák hektáronként legfeljebb 300 eurót kaphatnak. Tántos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint továbbra is Kovászna megyében termesztik a legtöbb burgonyát, majd Hargita Brassó és Szucsáva megye következik. A támogatás feltétele, hogy a termést november 18-áig betakarítsák és értékesítsék. Az ezt igazoló dokumentumokat november 23-áig kell benyújtani, a támogatásokat pedig december 22-éig fizetik ki. Súlyos hiányosságokat tárt fel a gyógyszer készletek nyilvántartásában az Egészségügyi Minisztérium belső ellenőrzése. A hatóságok sem tudják valós időben követni, mely gyógyszerek hiányoznak a patikákból, ez pedig a súlyos betegek életét is veszélyezteti. Az ellenőrzések jelentős részét továbbra is manuálisan végzik, az adatszolgáltatás pedig nem eléggé automatizált ahhoz, hogy a hatóságok időben közbeléphessenek, ha a létfontosságú gyógyszerek tűnnek el a patikákból. A betegszervezetek kifogásolják, hogy nem egyértelmű, melyik állami intézmény felel a szükséges gyógyszerek folyamatos biztosításáért. Szerintük a digitalizációra tett ígéretek eddig nem hoztak érdemi eredményt. A betegek képviselői sürgős intézkedéseket kérnek annak érdekében, hogy a hatóságok időben felismerjék a gyógyszerhiány veszélyét, és még azelőtt beavatkozzanak, hogy a betegek kezelés nélkül maradnának. Az áram- és földgáz szolgáltatókat ezentúl színkódokkal is osztályozzák annak alapján, hogy hogyan kezelik ügyfeleik panaszait. Tájékoztatott csütörtökön az Országos Energiaszabályozó Hatóság, az ANRE, értesült az Ager Press. A közlemény szerint a hatóság bevezeti az úgynevezett panaszkezelési mutatót. Ennek kiszámításakor figyelembe veszik a szolgáltató ügyfélszámát, az ANRE-hez érkezett panaszok számát, a megalapozott reklamációkat, valamint azt, hogy ezeket határidőn belül rendezték-e. Az ANRE elnöke George Niculescu szerint a fogyasztók így már nem csak az árakat, hanem az ügyfélkezelés minőségét is összehasonlíthatják. Az új rendszer bevezetését nem büntetésnek szánják, hanem az átláthatóságot szolgálja. A szolgáltatókat 6 kategóriába sorolják, az 50 pont alatti eredményt piros, az 50-60 pont közöttit világos piros, a 60-70 közöttit sárga, illetve a 70-80 közöttit világos sárga, a 80-90 közöttit világos zöld, a 90 pont fölöttit pedig zöld szín jelzi majd. A színkódok később megjelennek az ANRE ár összehasonlító felületein is. Addig a hatóság honlapján teszik közzé az egyes szolgáltatók pontszámait. A panaszokra vonatkozó adatokat az IGP értékeket negyedévente frissítik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, ez helyenként zavarhatja a napsütést, de javarészt száraz, napos idővel lehet számolni, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérők higanyszálon 0 plusz 4 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 23, akár a 24 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro oldalon.
1: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 9 lej 29 bani, és a Dolbanán kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindent a nagykönyv szerint csinálj, a Dedemánban most a 10 literes Cseresit CT17-es mélyalapozó csak 66 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Betadirect finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Betadirect részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 10-től friss jéggel várja a korcsolyázni vágyókat a Molnár Lajos műjégpálya. A közkorcsolyázási program minden szombaton és vasárnap délután 1 és 3, illetve este 6 és 8 óra között zajlik.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata Párttal, a Nemzeti Liberális Párttal és az RMDS-szel tárgyalt a kormányprogramról, valamint a parlamenti támogatás megszerzéséről. A következő 10 napban kell véglegesítenie a kormányprogramot és a miniszter jelöltek névsorát. A Szociáldemokrata Párt támogatását gazdaságpolitikai irányváltáshoz, valamint a Liberális Párt és az RMDS részvételével kialakított parlamenti többséghez köti. Szorin Grindjánó pártelnök szerint a PESZEDE olyan gazdaságpolitikát akar, amely megállítja a lakosság elszegényesedését, és nem elsősorban a nyugdíjasokra, a családokra és a vállalkozásokra hárítja a költségvetési kiigazítás terheit. Grindjánó a technokrata kormányt is elutasította, mert szerinte az nem lenne képes teljesíteni a vállalt célokat. Azt sem zárta ki, hogy pártja egy Penele RMDS úszere kormányt támogasson a parlamentben, de ha Niculescu kormánya sem kap bizalmat, a PESZEDE ismét kormányalakítási megbízást kérhet, és az előrehozott választásokat is mérlegeli. Luka Niculescu a tárgyalások után úgy nyilatkozott, nyitottságot tapasztalt a szociáldemokraták részéről. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök bejelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nem lép be a Niculescu vezette kormányba, de kész megszavazni annak beiktatását. A Penele ugyanakkor végleges álláspontját csak a kormányprogram és a kabinet összetételének ismeretében alakítja ki. Ilija Bolozsán szerint mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, a 2027 és 2028-as hiánycélok pedig nem képezhetik alku tárgyát. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban, jelentette ki Antal Árpád, az RMDS stratégiai igazgatója, miután a szövetség képviselői Luka Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaltak. Az egyeztetés után Antal Árpád azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel. Beszéltek azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani, többek között a munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről, a nyugdíjak indexálásáról, a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról, valamint a súlyos demográfiai gondokról. Hogy lesznek-e az RMDS-nek képviselői a kormányban, Antal Árpád a Hard News szerint azt válaszolta, hogy erről nem esett szó. Közölte, megvárják a két nagy párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt álláspontját, valamint azt, hogy mit tartalmaz a kormányprogram, és ennek ismeretében döntenek a további lépésekről. Antal Árpád hangsúlyozta, hogy az RMDS nem fog egy olyan kormányt megszavazni, amelynek a Románok Egyesüléséért Szövetség és az SOS Románia is tagja. Az Európai Bizottság 14,3 millió euró uniós szolidaritási támogatást hagyott jóvá Romániának az erdőtüzek és árvizek miatt szükséges helyreállítási erőfeszítések finanszírozására. Az unió azt követően nyújt támogatást Romániának, hogy 2025 májusának végétől júniusának elejéig súlyos árvizek sújtották, különösen a közép, a dél-munténia és az észak-kelet régiót. A katasztrófa jelentős károkat okozott a Parajdi sóbányában is. A Koront folyó áradása kimosta a meder egy részét, megrongálta a vízgazdálkodási infrastruktúrát és kiterjedt áramkimaradásokat okozott. Az uniós támogatás segíti az érintett régiókat a sürgősségi intézkedések és a helyreállítás költségeinek részbeni fedezésében, fogalmaztak az illetékes szervek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a reggeli gomoly felhőzet felszakadozását követően változékony, de száraz napos időjárásban lesz részünk. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában jelenleg plusz 3 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-24 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: A reggeli kotyogó kávé nélkül szinte-szinte elképzelhetetlen, ezért sem jöttem ma reggel sem üres kézzel. Jó reggelt kívánok, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, Fülig zenék a kávé mellé. A zenék mellett néhány egy-két érdekesség, kibeszélni való téma, és a többit majd meglátjuk, ahogy a románban is szoktak fogalmazni, per parkours, azaz menet közben eldöntjük, hogy melyik irányt vesszük fel, azaz tombolunk, mint az őrültek, mert jön a hétvége, vagy hátradőlünk és csak úgy chillbe helyezkedve toljuk a mai napot végig. Mindkettő nagyon jól jön itt a kotyogóban. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az alsó csirkecombra 100 gramonként egy lej 69 banért a Lidl Plusszal, az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolajra 28,99 banért a Lidl Plusszal, és a 250 grammos Jakob szőrölt kávéra 18,99 banért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro. Az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Reklámot hallottak.

Ők voltak a No Rule és az Everest című dal 2026-ból. Lapozzuk fel a kalendáriumot és köszöntsük a nap ünnepelteit. Október 9-én Dénes nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 1940-ben Liverpoolban született John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja. 1859-ben született Bodolai Lajos mérnök, a méterrendszer magyarországi úttörője. 1874-ben rendezték meg először a postai világnapot, október 9-én alapították az általános postaegyesületet, amelyet később egyetemes postaegyesületnek neveztek el. Ma van a tojás világnapja. A Nemzetközi Tojás Szövetség, mert hogy ilyen is van, 1999-ben hirdette meg október 9-ére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendeznek különféle rendezvényeket, felhívva a figyelmet a tojásban rejlő egészségre. 1651-ben Oliver Cromwell, az angol köztársaság államtanácsának vezetője, kihirdette a hajózási törvényt, ez 375 éve történt. 1855-ben Isaac Singer szabadalmaztatta a motoros varrógépet. A kalendárium rovatunk végére előkészítettem az ajándékdalt, ezzel a napünnepeltjeinek kedveskedünk. A dal 94-ben jelent meg, Girls and Boys a címe, az előadó pedig nem más, mint a Blur.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: Kinds of Chiefs és a How to Dance. Nos, ők megtanítanak bennünket táncolni egy jó kis táncolható ritmussal, alappal, dallammal, és nem számít, hogyha valaki mondjuk éppen az autóban ül, vagy az irodában, azért az ujjakkal lehet dobolni a kormányon, nyilván elsősorban arra figyelünk, hogy biztonságosan vezessünk, irodában már teljesen más a helyzet, sőt, hogyha valaki otthon éppen reggeli készítés közben hallgatja a kotyogót, akkor ott de pláne szabad a tánc.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy új életet adja a fényfelületeknek, a Dedevánban most a 2,5 literes Oscar Direct Perugina Alkit festék, csak 176 lej. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
3: Félelmet.
4: Csodálatot.
3: Szeretetet.
2: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvat Copi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
1: Oh, shit, no. Oh, fuck. Oh, man, it's out of label. It's out of label.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 9 lej 29 bani, és a Dolbanán kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Ha így folytatja az időjárás, akkor nem fogjuk látni a nap lementét, nem másért, csak kissé egybefüggő ez a gomoly felhőzet, ami fölöttünk van, de bízom benne, hogy előbb-utóbb megritkul. Egy hét alatt betelt a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Bocskor Bégség által támogatott mellrákszűrési kampányában felajánlott 100 ingyenes hely. A kezdeményezés azonban nem ér véget, továbbra is lehet jelentkezni mammográfiás szűrővizsgálatra családorvosi vagy szakorvosi beutalóval, közölte csütörtökön a kórház. A jelentkezőknek a kórház munkatársai időpontot biztosítanak, ha megvan a családorvosi vagy szakorvosi beutaló. Mammográfiás vizsgálatra a továbbiakban is ezek valamelyikének birtokában lehet jelentkezni a 0751-144-589-es telefonszámon. A szűréseket a járóbeteg rendelő 108-as rendelőjében végzik el. A kampány részeként az adománygyűjtés is folytatódik. A Bocskor Pékség egyes kiemelt termékeinek árából származó bevétel 25%-át a vizsgálatok finanszírozására ajánlja fel. A kórház ugyanakkor vállalta, hogy a felajánlásokból támogatott vizsgálatok számával megegyező számú ingyenes szűrést biztosít. A kórház bejegyzésben emlékeztet, a mellrák a nők körében a leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés Romániában, évente mintegy 3500 nő halálát okozva. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban tavaly 79 új mellrákos esetet vettek nyilvántartásba.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lukány Kulenszko kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata párttal, a Nemzeti Liberális párttal és az RMDS-szel tárgyalt a kormányprogramról, valamint a parlamenti támogatás megszerzéséről. A következő 10 napban kell véglegesítenie a kormányprogramot és a miniszter jelöltek névsorát. A Szociáldemokrata párt támogatását gazdaságpolitikai irányváltáshoz, valamint a Liberális párt és az RMDS részvételével kialakított parlamenti többséghez köti. Szorin Grindjánó pártelnök szerint a PESZEDE olyan gazdaságpolitikát akar, amely megállítja a lakosság elszegényesedését, és nem elsősorban a nyugdíjasokra, a családokra és a vállalkozásokra hárítja a költségvetési kiigazítás terheit. Grindjánó a technokrata kormányt is elutasította, mert szerinte az nem lenne képes teljesíteni a vállalt célokat. Azt sem zárta ki, hogy pártja egy Penele RMDS Uszere kormányt támogasson a parlamentben, de ha Niculescu kormánya sem kap bizalmat, a PESZEDE ismét kormányalakítási megbízást kérhet, és az előrehozott választásokat is mérlegeli. Lukány Niculescu a tárgyalások után úgy nyilatkozott, nyitottságot tapasztalt a szociáldemokraták részéről. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök bejelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nem lép be a Niculescu vezette kormányba, de kész megszavazni annak beiktatását. A Penele ugyanakkor végleges álláspontját csak a kormányprogram és a kabinet összetételének ismeretében alakítja ki. Ilija Bolozsán szerint mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, a 2027 és 2028-as hiánycélok pedig nem képezhetik alkú tárgyát. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban, jelentette ki Antal Árpád, az RMDS stratégiai igazgatója, miután a szövetség képviselői Lukány Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaltak. Az egyeztetés után Antal Árpád azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel. Beszéltek azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani, többek között a munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről, a nyugdíjak indexálásáról, a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról, valamint a súlyos demográfiai gondokról. Hogy lesznek-e az RMDS-nek képviselői a kormányban, Antal Árpád a Hard News szerint azt válaszolta, hogy erről nem esett szó. Közölte, megvárják a két nagy párt, a Szociáldemokrata párt és a Nemzeti Liberális párt álláspontját, valamint azt, hogy mit tartalmaz a kormányprogram, és ennek ismeretében döntenek a további lépésekről. Antal Árpád hangsúlyozta, hogy az RMDS nem fog egy olyan kormányt megszavazni, amelynek a Románok Egyesüléséért Szövetség és az SOS Románia is tagja. Az Európai Bizottság 14,3 millió euró uniós szolidaritási támogatást hagyott jóvá Romániának az erdőtüzek és árvizek miatt szükséges helyreállítási erőfeszítések finanszírozására. Az unió azt követően nyújt támogatást Romániának, hogy 2025 májusának végétől júniusának elejéig súlyos árvizek sújtották, különösen a közép, a dél-munténia és az észak-kelet régiót. A katasztrófa jelentős károkat okozott a Parajdi sóbányában is. A Koront folyó áradása kimosta a meder egy részét, megrongálta a vízgazdálkodási infrastruktúrát és kiterjedt áramkimaradásokat okozott. Az uniós támogatás segíti az érintett régiókat a sürgősségi intézkedések és a helyreállítás költségeinek részbeni fedezésében, fogalmaztak az illetékes szervek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a reggeli gomoly felhőzet felszakadozását követően változékony, de száraz, napos időjárásban lesz részünk. A csúcsérték 20-24 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Fülig zenékkel, friss kávéval és további érdekes beszédtémákkal. 6 fok van már Csíkszeredában, és ezzel tovább is emelkedik, csak éppenséggel egy kicsivel több napsütés kellene hozzá, de ez majd időközben kialakul.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: I don't wanna jinx it.

Picasso, Salvador Dali és Brünkos alkotásai érkeznek Sepsiszentgyörgyre a Brünkos korának nagy művészei című tárlat részeként. A 20. század világhírű alkotóinak 43 munkáját Sepsiszentgyörgyön az Olt utcai zeneházként ismert kulturális központban állítják ki. A kiállítás a Brünkos emlékévhez kapcsolódik, amely a román szobrászművész születésének 150. évfordulójára irányítja a figyelmet. Picasso, Dali, Marc Chagall, Matisse, Klimt, Brünkus, Renoir, Rodin, Modigliani, Kandinsky, Miró, Magritte, Munch, Vasarely és Malevich grafikáit is közelről láthatja az érdeklődő közönség. A 43 alkotás George Serban ügyvéd értékes európai magángyűjteményéből származik, aki a kiállítás teljes időtartamára díjmentesen bocsátotta a szervezők rendelkezésére a műveket, tudta meg a Marosvásárhelyi Rádió. A megnyitó egyik résztvevője nem csak élménnyel, hanem egy eredeti műalkotással is gazdagabban térhet haza. A helyszínen tombolát tartanak, amelynek nyereménye egy Salvador Dali litográfia. A kiállítást egyébként szombaton délután 5 órától nyitják meg, és november 25-éig látogatható a Sepsiszentgyörgyi Zeneházban.

Ahogy nálunk vele mondani szokás, kicsidenként megritkul a gomoly felhőzet, és előbb-utóbb meglátjuk a napot, azaz nagyon-nagyon reménykedem benne. Zajlik egyébként a 26. Filmtet Fest számos vetítés Csíkszeredában is sorra kerül, így csak a figyelmükbe tudom ajánlani a remek programot, annak érdekében, hogy ne maradjunk le nagyon vagány, akár első filmes rendezők alkotásairól. Azt mondja, hogy nézzem meg a dátumot, nézzem meg a napot, október 9-e péntek délután 5 órától kezdődik a filmgalop, ez a versenyszekció első része, egészen pontosan számos fiatal filmes rövid filmjét mutatják be, minden film tartalmazza a román feliratot, illetve este 8 órától látható a Tyúk cím nagyon vagány film, aminek értelemszerűen főszereplője konkrétan egy fekete tyúk. Október 10-én szombaton délelőtt 11-től a matiné vetítés keretében Macskási Gyula animációs klasszikusai láthatóak első részben, aztán délután 5 órától a közönség találkozóval egybekötött Jalla Jalla című filmet mutatják be, természetesen ezen is van román felirat, itt lesz a film rendezője is a főszereplő, majd este 8 órától a Nem én vagyok című filmet láthatják, ez is egy premier egyébként. Október 11-én a vasárnap délelőtt 11 órától folytatódik a matiné vetítés, Macskási Gyula animációs filmjeinek a második blokkját láthatják, 4 órától kezdődik a versenyszekció második blokkja, ugye ez a film galop, illetve este 7 órától egy igazi nagy magyar klasszikus, az Egészséges erotika című film premierjére kerül sor, szintén itt a Csíki moziban. Ezek a vetítések ingyenesek, úgyhogy érkezés sorrendjében lehet elfoglalni a helyeket, és kívánok mindannyiuknak nagyon jó szórakozást. Találkozzunk a Csíki moziban!

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 9 lej 29 bani, és a Dolbanán kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy felkészülj a télre a tűzifával, a Dedemánban most a 3,12 lóerős Grumman benzines láncfűrész csak 299 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

Jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

Hazai pályán maradt alul a debreceniek ellenében a csíkszeredai sportklub, a jégkorong Erste Liga csütörtöki játéknapján, írja a Masszol. A Brassó és a gyergyói HK is otthon szerepelt, és nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A négy erdélyi csapat közül három, a csíkszeredai sportklub, a gyergyói HK és a brassói Korona hazai pályán folytatta szereplését a jégkorong Erste Ligában. A háromszéki ágyúsok első magyarországi turnéjára indult. A jégkorong Erste Liga alapszakaszában lezajlott mérkőzések eredményeit tekintve Brassó Budapesti Jégkorong Akadémia 5-4 hosszabbítás után Gyergyófeha 19-2-0, illetve Csíkszereda Deák 1-2. Az újonc liga szereplő az ágyúsok, egészen pontosan a háromszéki ágyúsok együttese Magyarországon először pénteken a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában lép jégre.

0: Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun FM-ben.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az alsó csirke combra 100 gramonként egy lej 69 baniért a Lidl Plusszal, az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolajra 28 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a 250 grammos Jakob szőrölt kávéra 18 lej 99 baniért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond volt.

0: menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek örömen

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élet.
2: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
3: Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata párttal, a Nemzeti Liberális párttal és az RMDS-szel tárgyalt a kormányprogramról, valamint a parlamenti támogatás megszerzéséről. A következő 10 napban kell véglegesítenie a kormányprogramot és a miniszter jelöltek névsorát. A Szociáldemokrata párt támogatását gazdaságpolitikai irányváltáshoz, valamint a Liberális párt és az RMDS részvételével kialakított parlamenti többséghez köti. Szorin Grindiano pártelnök szerint a PESZEDE olyan gazdaságpolitikát akar, amely megállítja a lakosság elszegényesedését, és nem elsősorban a nyugdíjasokra, a családokra és a vállalkozásokra hárítja a költségvetési kiigazítás terheit. Grindiano a technokrata kormányt is elutasította, mert szerinte az nem lenne képes teljesíteni a vállalt célokat. Azt sem zárta ki, hogy pártja egy Penele RMDS Uszere kormányt támogasson a parlamentben, de ha Niculescu kormánya sem kap bizalmat, a PESZEDE ismét kormányalakítási megbízást kérhet, és az előrehozott választásokat is mérlegeli. Luka Niculescu a tárgyalások után úgy nyilatkozott, nyitottságot tapasztalt a szociáldemokraták részéről. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök bejelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt nem lép be a Niculescu vezette kormányba, de kész megszavazni annak beiktatását. A Penele ugyanakkor végleges álláspontját csak a kormányprogram és a kabinet összetételének ismeretében alakítja ki. Ilija Bolozsán szerint mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség, a 2027 és 2028-as hiánycélok pedig nem képezhetik alkú tárgyát. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban, jelentette ki Antal Árpád, az RMDS stratégiai igazgatója, miután a szövetség képviselői Luka Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaltak. Az egyeztetés után Antal Árpád azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel. Beszéltek azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani, többek között a munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről, a nyugdíjak indexálásáról, a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról, valamint a súlyos demográfiai gondokról. Hogy lesznek-e az RMDS-nek képviselői a kormányban, Antal Árpád a Hard News szerint azt válaszolta, hogy erről nem esett szó. Közölte, megvárják a két nagy párt, a Szociáldemokrata párt és a Nemzeti Liberális párt álláspontját, valamint azt, hogy mit tartalmaz a kormányprogram és ennek ismeretében döntenek a további lépésekről. Antal Árpád hangsúlyozta, hogy az RMDS nem fog egy olyan kormányt megszavazni, amelynek a Románok Egyesüléséért Szövetség és az SOS Románia is tagja. Az Európai Bizottság 14,3 millió euró uniós szolidaritási támogatást hagyott jóvá Romániának az erdőtüzek és árvizek miatt szükséges helyreállítási erőfeszítések finanszírozására. Az Unió azt követően nyújt támogatást Romániának, hogy 2025 májusának végétől júniusának elejéig súlyos árvizek sújtották, különösen a közép, a dél-munténia és az észak-kelet régiót. A katasztrófa jelentős károkat okozott a Parajdi sóbányában is. A Koront folyó áradása kimosta a meder egy részét, megrongálta a vízgazdálkodási infrastruktúrát és kiterjedt áramkimaradásokat okozott. Az uniós támogatás segíti az érintett régiókat a sürgősségi intézkedések és a helyreállítás költségeinek részbeni fedezésében, fogalmaztak az illetékes szervek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a reggeli gomoly felhőzet felszakadozását követően változékony, de száraz napos időjárásban lesz részünk. A csúcsérték 20-24 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
3: 10 óra múlt 5 perccel, egyelőre 9 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, ebből 7 érezhető, ennyi a reális hőérzet. Az az igazság, hogy én optimista vagyok, nem adom fel, előbb-utóbb felszakadozik a gomoly felhőzet, és a nap is előbukkan, mert hogy ez meg van ígérve, és az ígéret szép szó tartja a mondást. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, Shakira és Burna Boy közös dala nyitja ezt az órát, ez a Die Die.

0: minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy ragyogóan tiszta legyen az otthonod, a Dedemánban most a 650 wattos Paxton állóporszívó LED világítással és HEPA szűrővel csak 499 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 10-től friss jéggel várja a korcsolyázni vágyókat a Molnár Lajos műjégpálya. A közkorcsolyázási program minden szombaton és vasárnap délután 1 és 3, illetve este 6 és 8 óra között zajlik.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt. Rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

Amire oda kerültem, hogy szép halkan megegyezhettem volna, hogy néni süt a nap, azonnal megjelent egy felhő. Nem véletlenül próbálkozik a román állam a játékgépek minél nagyobb kitiltásával lakott területekről. Az elmúlt 3 évben közel 60 ezer romániait saját kérésére eltiltottak a nyerőgépektől, miután hivatalos kérvénnyel fordultak a szerencsejáték országos hivatalhoz, hogy tagadják meg tőlük a belépést az összes játékterembe. Vannak, akik meggondolják magukat akár aznap, vagy közel egy év múlva. Közel 70 ezeren kérték, ebből 58 ezer nyerőgépezőt hivatalosan is kitiltottak a játéktermekből, értesült az Observator News. Az érintettek 92%-a férfi, a játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. Vannak olyanok is, akik visszaesnek. 6600-an kérték az önkéntes kitiltás feloldását, hogy visszatéressenek a kaszinókba. Többségükben szintén férfiak. Átlagosan 228 napig bírták a lemondást, de akadnak kirívó esetek is. Körülbelül 400-an még ugyanazon a napon kérték a kitiltás visszavonását, amikor benyújtották az erre vonatkozó kérvényt. Bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki ezekből a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a szerencsejátékok országos hivatalához, de akár a látogatott játékteremben is leadható írásban. Ezt követően a belépésnél, amikor a személyi szám alapján ellenőrzik a vendégeket, megtagadják a belépést attól, aki szerepel a kitiltottak adatbázisában. Én azt gondolom, hogyha valaki mondjuk önkéntesen kéri az eltiltását, de mondjuk még ugyanaznap meggondolná magát, ez az eltiltás hivatalból járjon legalább 30 napra. Hát ha az alatt az illető megint meggondolja magát, hogy esetleg visszavonja a kérését.

Feltett szándékom, hogy előcsalogatom a nakvat, ők voltak a Chromeo, ez volt a Jealous, 3:41 lesz 2 perc múlva. Nagyon-nagyon várom én legalábbis a napos időt, mert jobb a hangulat, jobb a kedvem és nyilván a kávé is jobban esik. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt 30 éves napjaink legjobbjai tartalmaznak olyan slágereket, amelyek hallatán még a nap is előbukkan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egy 16 és 17 éves fiatal vesztette életét a csütörtök délutáni csíkverevesi vonatbalesetben. Mindketten Tusnád községből származtak. A rendőrség vizsgálata szerint a két fiatal mopeddel hajtott egy megfelelően jelzett sorompó nélküli vasúti átjáróba, feltehetően anélkül, hogy megfelelően körülnéztek volna. Ekkor ütötte el őket a Bukarest és Marosvásárhely között közlekedő interrégió vonat. A helyszínre kiérkező mentők már csak a fiatal áldozatok halálát tudta megállapítani. A mozdonyvezető alkoholszondás vizsgálata negatív eredményt mutatott. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult büntető eljárás, értesült a Székelyhon. Folytatja a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal és bízik abban, hogy ezúttal sikerül megoldást találni a politikai válságra, közölte Lucán Niculescu. A kijelölt miniszterelnök eredményesnek és konkrétnak nevezte a Szociáldemokrata párt a PESZEDE, a Nemzeti Liberális párt a Benele és az RMDS vezetőivel folytatott egyeztetéseket. Közlése szerint a készülő kormányprogram fő irányvonalairól, valamint az egészségügy, a mezőgazdaság, a helyi közigazgatás és a társadalmi egyenlőtlenségek problémáiról tárgyaltak. Mindhárom párt nyitottságot mutatott egy olyan kormányzati megoldásra, amely feloldhatja a politikai és gazdasági válságot, fogalmazott Niculescu, aki fontosnak nevezte azt is, hogy a három párt egyetért Románia vállalt költségvetési és gazdasági céljainak betartásával. A tárgyalások hétfőn folytatódnak a Mentsétek meg Romániát szövetséggel és a többi parlamenti frakcióval. Két hónap után megkezdődött a tuberkulózis súlyos formái ellen védő oltások újbóli kiszállítása. Az oltás nélküli csecsemők szüleit hamarosan telefonon értesítik az oltás időpontjáról. A vakcina az oltási program részét képezi. A beszállító csütörtökön kezdte meg a BCG oltások kiszállítását a közegészségügyi igazgatóságokhoz. A 100 000 adag BCG vakcina terjesztése egy meghatározott ütemterv szerint 2026. október 8-a és 13-a között valósul meg, értesült az Ager Press. Összesen 962 munkáltató 16.296 állást kínál a végzősök országos állásbörzéjén, amelyet az Országos Munkaerő Ügynökség, az ANOFEME szervez Bukarestben és az ország 63 helyszínén. A meghirdetett állások közül 827 felsőfokú végzettségűeknek, 15.469 pedig közép vagy annál alacsonyabb végzettségűeknek szól. Az állásbörzét elsősorban végzősöknek szervezik, de életkortól és szakképzettségtől függetlenül bárki részt vehet rajta, aki munkát keres. A rendezvényt Hargita megyében október 30-án tartják. A részvétel a munkáltatók és az álláskeresők számára egyaránt ingyenes. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, egyelőre borongós a mai nap időjárása. A gomoly felhőzet felszakadozását követően száraz, napos időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában 12 Celsius fokot mérnek, 9 fokra tehető a reális hőérzet. Az előrejelzés szerint a mai napon a csúcsérték 23-24 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája, tel is telefülik zenékkel, Ale Farben, René Miller, Teddy Swims, Ed Sheeran, Miles Smith, Niall Horan, Deep Blue Something, és még sokan mások, tartsanak velem a folytatásban is.

szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

Fülig zenék az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival itt nálunk az éterben, FM 87.6 Csíkszereda. Felhívnám a figyelmüket, hogy a közbiztonság és a rendezett városkép érdekében jövő héten, azaz október 13-án és 14-én, kedden és szerdán fanyesést és fa kivágást végez a városi kertészet. Elképzelhető, hogy helyenként enyhe forgalomkorlátozásra, vagy akár gyalogos forgalomkorlátozására kell számítani. A tervezett beavatkozásokra a Vártéren, a Nárcisz sétányon, a Kalász negyedben, a Testvériség sugárúton, valamint a Szabadság téren kerül sor. Felhívnám a figyelmüket, hogy a munkálatok ideje alatt érdemes a környéken körültekintően közlekedni.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindent a nagykönyv szerint csinálj, a Dedemánban most a 10 literes Cseresit CT17-es mélyalapozó csak 66 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Betadirect finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Betadirect részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
2: Félelmet.
3: Csodálatot.
2: Szeretetet.
1: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is. Mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvatico Pi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel. Hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.

0: Depeche Mode és a Free Love 2001-ből utolsó előttiként a mai kotyogóban 3 perc maradt hátra déli 12 óráig. Én Günther Otto vagyok, megköszönöm a figyelmüket, és lassan el is búcsúzom. Kívánok mindenkinek egy tartalmas hétvégét, telistele szép pillanatokkal, szép és emlékezetes pillanatokkal. Találkozzunk jövő héten.
1: Hullámzó tengeren, úsznék most én veled, és a partot érünk, ha jó törött leszek, eltörött most, ami

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egy 16 és 17 éves fiatal vesztette életét a csütörtök délutáni csíkverevesi vonatbalesetben, mindketten Tusnád községből származtak. A rendőrség vizsgálata szerint a két fiatal mopeddel hajtott egy megfelelően jelzett sorompó nélküli vasúti átjáróba, feltehetően anélkül, hogy megfelelően körülnéztek volna. Ekkor ütötte el őket a Bukarest és Marosvásárhely között közlekedő interrégió vonat. A helyszínre kiérkező mentők már csak a fiatal áldozatok halálát tudta megállapítani. A mozdonyvezető alkoholszondás vizsgálata negatív eredményt mutatott. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult büntető eljárás, értesült a Székely Hon. Folytatja a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal és bízik abban, hogy ezúttal sikerül megoldást találni a politikai válságra, közölte Lucani Culescu. A kijelölt miniszterelnök eredményesnek és konkrétnak nevezte a Szociáldemokrata párt a PESZEDE, a Nemzeti Liberális párt a Benele és az RMDS vezetőivel folytatott egyeztetéseket. Közlése szerint a készülő kormányprogram fő irányvonalairól, valamint az egészségügy, a mezőgazdaság, a helyi közigazgatás és a társadalmi egyenlőtlenségek problémáiról tárgyaltak. Mindhárom párt nyitottságot mutatott egy olyan kormányzati megoldásra, amely feloldhatja a politikai és gazdasági válságot, fogalmazott Niculescu, aki fontosnak nevezte azt is, hogy a három párt egyetért Románia vállalt költségvetési és gazdasági céljainak betartásával. A tárgyalások hétfőn folytatódnak a Mentsétek meg Romániát szövetséggel és a többi parlamenti frakcióval. Két hónap után megkezdődött a tuberkulózis súlyos formái ellen védő oltások újbóli kiszállítása. Az oltás nélküli csecsemők szüleit hamarosan telefonon értesítik az oltás időpontjáról. A vakcina az oltási program részét képezi. A beszállító csütörtökön kezdte meg a BCG oltások kiszállítását a közegészségügyi igazgatóságokhoz. A 100 000 adag BCG vakcina terjesztése egy meghatározott ütemterv szerint 2026. október 8-a és 13-a között valósul meg, értesült az Ager Press. Összesen 962 munkáltató 16.296 állást kínál a végzősök országos állásbörzéjén, amelyet az Országos Munkaerő Ügynökség, az ANOFEME szervez Bukarestben és az ország 63 helyszínén. A meghirdetett állások közül 827 felsőfokú végzettségűeknek, 15.469 pedig közép vagy annál alacsonyabb végzettségűeknek szól. Az állásbörzét elsősorban végzősöknek szervezik, de életkortól és szakképzettségtől függetlenül bárki részt vehet rajta, aki munkát keres. A rendezvényt Hargita megyében október 30-án tartják. A részvétel a munkáltatók és az álláskeresők számára egyaránt ingyenes. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, egyelőre borongós a mai nap időjárása. A gomoly felhőzet felszakadozását követően száraz, napos időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában 12 Celsius fokot mérnek, 9 fokra tehető a reális hőérzet. Az előrejelzés szerint a mai napon a csúcsérték 23-24 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Sokat jelent, sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A megszokottnál később kezdődött az útkarbantartás Csíkszeredában, de az időjárás függvényében akár november végéig is folytatódhat. Borzs Béla alpolgármester szerint a közel 6 millió leértékű munkálatok késését a költségvetés elfogadásának elhúzódása okozta. Jelenleg a Mérleg utcában parkolót és belső udvart újítanak fel, a Tudor lakótelepen a Testvériség sugárúton pedig a parkolókat, a járdákat és az úttestet javítják. Emellett a decemberi forradalom utcában az esővíz elvezetést teszik rendbe, folytatják az aknatetők szintre emelését és az út burkolati jelek festését, valamint újabb kátyúzás is várható. A Fürdő utca, Vasúti aluljáró és Hajnal utca közötti szakaszának újra aszfaltozását viszont jövő tavaszra halasztották, mert ott még a Széchenyi víz és csatorna hálózat kiépítésén dolgoznak, tudta meg a Székelyhon. Automata fényjelző sorompót szerelnek fel Csíkszentimrén a vonatállomásnál található vasúti átjárónál, ezért péntek reggeltől vasárnap estig teljes útlezárás van érvényben, közölte Kencse Előd Csíkszentimre polgármestere. A korszerűsítést a Román Vasúttársaság Brassói Regionális Igazgatósága végzi. A munkálatok ideje alatt a gépjárművezetők a frissen aszfaltozott DC-132-es községi úton kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. Ez az út az Európai úttal köti össze a települést a régi Kavics bánya irányába. Új internetes felületen lehet bejelenteni az idegengyűlölő, antiszemita és roma ellenes megnyilvánulásokat. A csütörtökön elindított Stop Racism oldalon az áldozatok és a szemtanúk is tehetnek bejelentést, regisztráció nélkül. A rendszer automatikusan továbbítja a panaszokat az illetékes hatóságokhoz, az ügyek alakulása pedig online követhető. A stopracism.ro oldalon a jogi tudnivalókról és az áldozatok jogairól is tájékozódni lehet. A kormány hangsúlyozza, sürgős esetekben továbbra is a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz időnként napos időjárás. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 15 fokra tehető. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 21-22 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 10-től friss jéggel várja a korcsolyázni vágyókat a Molnár Lajos műjégpálya. A közkorcsolyázási program minden szombaton és vasárnap délután 1 és 3, illetve este 6 és 8 óra között zajlik.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egy 16 és 17 éves fiatal vesztette életét a csütörtök délutáni csíkverebesi vonatbalesetben. Mindketten Tusnád községből származtak. A rendőrség vizsgálata szerint a két fiatal mopeddel hajtott egy megfelelően jelzett sorompó nélküli vasúti átjáróba, feltehetően anélkül, hogy megfelelően körülnéztek volna. Ekkor ütötte el őket a Bukarest és Marosvásárhely között közlekedő interrégió vonat. A helyszínre kiérkező mentők már csak a fiatal áldozatok halálát tudta megállapítani. A mozdonyvezető alkoholszondás vizsgálata negatív eredményt mutatott. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indult büntető eljárás, értesült a Székely Hon. Folytatja a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal, és bízik abban, hogy ezúttal sikerül megoldást találni a politikai válságra, közölte Luka Niculescu. A kijelölt miniszterelnök eredményesnek és konkrétnak nevezte a szociáldemokrata párt a PESZEDE, a Nemzeti Liberális Párt a PENELE és az RMDS vezetőivel folytatott egyeztetéseket. Közlése szerint a készülő kormányprogram fő irányvonalairól, valamint az egészségügy, a mezőgazdaság, a helyi közigazgatás és a társadalmi egyenlőtlenségek problémáiról tárgyaltak. Mindhárom párt nyitottságot mutatott egy olyan kormányzati megoldásra, amely feloldhatja a politikai és gazdasági válságot, fogalmazott Niculescu, aki fontosnak nevezte azt is, hogy a három párt egyetért Románia vállalt költségvetési és gazdasági céljainak betartásával. A tárgyalások hétfőn folytatódnak a Mentsétek meg Romániát szövetséggel és a többi parlamenti frakcióval. Két hónap után megkezdődött a tuberkulózis súlyos formái ellen védő oltások újbóli kiszállítása. Az oltás nélküli csecsemők szüleit hamarosan telefonon értesítik az oltás időpontjáról. A vakcina az oltási program részét képezi. A beszállító csütörtökön kezdte meg a BCG oltások kiszállítását a közegészségügyi igazgatóságokhoz. A 100 000 adag BCG vakcina terjesztése egy meghatározott ütemterv szerint 2026. október 8-a és 13-a között valósul meg, értesült az Ager Press. Összesen 962 munkáltató 16.296 állást kínál a végzősök országos állásbörzéjén, amelyet az Országos Munkaerő Ügynökség, az ANOFEME szervez Bukarestben és az ország 63 helyszínén. A meghirdetett állások közül 827 felsőfokú végzettségűeknek, 15.469 pedig közép vagy annál alacsonyabb végzettségűeknek szól. Az állásbörzét elsősorban végzősöknek szervezik, de életkortól és szakképzettségtől függetlenül bárki részt vehet rajta, aki munkát keres. A rendezvényt Hargita megyében október 30-án tartják. A részvétel a munkáltatók és az álláskeresők számára egyaránt ingyenes. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, egyelőre borongós a mai nap időjárása. A gomoly felhőzet felszakadozását követően száraz, napos időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában 12 Celsius fokot mérnek, 9 fokra tehető a reális hőérzet. Az előrejelzés szerint a mai napon a csúcsérték 23-24 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fan FM Rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fan FM Rádió.

0: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
1: Félelmet.
2: Csodálatot.
1: Szeretetet.
0: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvați Copii 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli intézkedéseket készítettek elő a csernobodai atomerőmű vízellátásának biztosítására, miután a Duna vízszintje újabb negatív rekordot ért el. A folyó szintje tegnap mínusz 256 cm-re süllyedt a csernobodai mérőállomásnál, és az előrejelzés szerint tovább csökkenhet. Az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság terve szerint ideiglenes uszályokból és pontonokból álló szerkezettel szabályoznák a vízáramlását, emellett nagy teljesítményű szivattyúkkal pótolnák az atomerőmű vízelosztó medencéjébe jutó vízmennyiséget. A szivattyúrendszer másodpercenként legalább 6,5 köbméter többletvizet biztosítana. A tervezet szerint kritikus vízszint elérése esetén ideiglenesen korlátozhatják vagy leállíthatják a hajó forgalmat a Duna Fekete-tenger csatornán és a Duna érintett szakaszain. A sürgősségi intézkedés tervezete egyelőre nem lépett hatályba. Ehhez a határozat elfogadása és a hivatalos közlönyben való közzététele szükséges. Stabil parlamenti többség helyreállítását sürgeti Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke, aki szerint Romániának már lehetne teljes jogkörű kormánya, ha a pártok a gazdasági és társadalmi érdekeket a politikai számítások elé helyeznék. A PESZEDE a Nemzeti Liberális Párttal és az RMDS-szel közösen kialakított parlamenti többség helyreállítását támogatja, és kész vállalni a kormányzás felelősségét. A Szociáldemokrata párt elnök szerint olyan kormányprogramra van szükség, amely segíti a gazdaság talpraállítását, védi a lakosság vásárlóerejét és ösztönzi a munkahelyteremtő beruházásokat. Grindeanu hangsúlyozta, nem elég egy kormány beiktatásához szükséges parlamenti többséget biztosítani, olyan kabinetre van szükség, amely képes döntéseket hozni és végrehajtani. Bizalmas adatokat továbbított Románia az Európai Bizottságnak a TikTok ellen. A 2024-es érvénytelenített romániai elnökválasztással kapcsolatban indított vizsgálat részeként, ezt az Európai Bizottság szóvivője jelentette be Brüsszelben. A vizsgálat azt hivatott tisztázni, hogy a közösségi platform megfelelően kezelte-e a választások tisztaságát veszélyeztető kockázatokat, különösen az ajánlórendszer működését és a politikai hirdetések jelölését. Az eljárás 2024. decemberében indult. A Digi24 értesülései szerint a vizsgálat az év végére vagy 2027 elejére zárulhat le. Ha jogsértést állapítanak meg, a TikTokra akár a globális éves árbevételének 6%-át elérő bírságot is kiszabhatják. A romániai elnökválasztás első fordulóját 2024. novemberében Călin Georgescu nyerte meg. Az alkotmánybíróság azonban később érvénytelenítette a választást az orosz beavatkozásra utaló bizonyítékok miatt. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a Hágai Nemzetközi Büntető Bíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat, jelentette be pénteken Oszlóban a Norvég Nobel Bizottság. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják, jelentette be Jörgen Watne Fridnes, a bizottság elnöke. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz helyenként napos időjárás, a továbbiakban is élénk széllel, ami ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19 fokra tehető a reális hőérzet, illetve 23 fokig emelkedik a csúcsérték. Az előttünk álló hétvégén változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, de nőhet a borongós órák száma. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 plusz 4 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár 22-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Apakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 650 g-os csont és bőr nélküli felső csirke comb 12 lej 29 bani, a 200 g-os Alesto Selection mandula 9 lej 99 bani, és a Silva kilója 2 lej 99 bani. Ezen a vasárnapon 15 éves születésnapunkat 150 ezer üveg proszekóval ünnepeljük. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli intézkedéseket készítettek elő a csernobodai atomerőmű vízellátásának biztosítására, miután a Dunavíz szintje újabb negatív rekordot ért el. A folyó szintje tegnap mínusz 256 cm-re süllyedt a csernobodai mérőállomásnál, és az előrejelzés szerint tovább csökkenhet. Az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság terve szerint ideiglenes uszályokból és pontonokból álló szerkezettel szabályoznák a vízáramlását, emellett nagy teljesítményű szivattyúkkal pótolnák az atomerőmű vízelosztó medencéjébe jutó vízmennyiséget. A szivattyúrendszer másodpercenként legalább 6,5 köbméter többletvizet biztosítana. A tervezet szerint kritikus vízszint elérése esetén ideiglenesen korlátozhatják vagy leállíthatják a hajó forgalmat a Duna-Fekete-tenger csatornán és a Duna érintett szakaszain. A sürgősségi intézkedés tervezete egyelőre nem lépett hatályba. Ehhez a határozat elfogadása és a hivatalos közlönyben való közzététele szükséges. Stabil parlamenti többség helyreállítását sürgeti Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke, aki szerint Romániának már lehetne teljes jogkörű kormánya, ha a pártok a gazdasági és társadalmi érdekeket a politikai számítások elé helyeznék. A PESZEDE a Nemzeti Liberális Párttal és az RMDS-szel közösen kialakított parlamenti többség helyreállítását támogatja, és kész vállalni a kormányzás felelősségét. A szociáldemokrata pártelnök szerint olyan kormányprogramra van szükség, amely segíti a gazdaság talpraállítását, védi a lakosság vásárló erejét és ösztönzi a munkahelyteremtő beruházásokat. Grindeanu hangsúlyozta, nem elég egy kormány beiktatásához szükséges parlamenti többséget biztosítani. Olyan kabinetre van szükség, amely képes döntéseket hozni és végrehajtani. Bizalmas adatokat továbbított Románia az Európai Bizottságnak a TikTok ellen. A 2024-es érvénytelenített romániai elnökválasztással kapcsolatban indított vizsgálat részeként ezt az Európai Bizottság szóvivője jelentette be Brüsszelben. A vizsgálat azt hivatott tisztázni, hogy a közösségi platform megfelelően kezelte-e a választások tisztaságát veszélyeztető kockázatokat, különösen az ajánlórendszer működését és a politikai hirdetések jelölését. Az eljárás 2024. decemberében indult. A Digi24 értesülései szerint a vizsgálat az év végére vagy 2027 elejére zárulhat le. Ha jogsértést állapítanak meg, a TikTokra akár a globális éves árbevételének 6%-át elérő bírságot is kiszabhatják. A romániai elnökválasztás első fordulóját 2024. novemberében Călin Georgescu nyerte meg. Az alkotmánybíróság azonban később érvénytelenítette a választást az orosz beavatkozásra utaló bizonyítékok miatt. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a Hágai Nemzetközi Büntető Bíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat, jelentette be pénteken Oszlóban a Norvég Nobel Bizottság. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják, jelentette be Jörgen Watne-Fridnes, a bizottság elnöke. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz helyenként napos időjárás, a továbbiakban is élénk széllel, ami ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19 fokra tehető a reális hőérzet, illetve 23 fokig emelkedik a csúcsérték. Az előttünk álló hét végén változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, de nőhet a borongós órák száma. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 plusz 4 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár 22-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 9 lej 29 bani, és a Dolbanán kilója 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

Fűtől fűig Fan FM. FM 87.6.

0: baby, I'm a fireball.
1: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 650 g-os csont és bőr nélküli felső csirketom 12 lej 29 bani, a 200 g-os Alesto Selection mandula 9 lej 99 bani, és a Silva kilója 2 lej 99 bani. Ezen a vasárnapon 15 éves születésnapunkat 150 ezer üveg proszekóval ünnepeljük. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli intézkedéseket készítettek elő a csernobodai atomerőmű vízellátásának biztosítására, miután a Dunavíz szintje újabb negatív rekordot ért el. A folyó szintje tegnap mínusz 256 cm-re süllyedt a csernobodai mérőállomásnál, és az előrejelzés szerint tovább csökkenhet. Az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság terve szerint ideiglenes uszályokból és pontonokból álló szerkezettel szabályoznák a vízáramlását, emellett nagy teljesítményű szivattyúkkal pótolnák az atomerőmű vízelosztó medencéjébe jutó vízmennyiséget. A szivattyúrendszer másodpercenként legalább 6,5 köbméter többletvizet biztosítana. A tervezet szerint kritikus vízszint elérése esetén ideiglenesen korlátozhatják vagy leállíthatják a hajó forgalmat a Duna Fekete-tenger csatornán és a Duna érintett szakaszain. A sürgősségi intézkedés tervezete egyelőre nem lépett hatályba. Ehhez a határozat elfogadása és a hivatalos közlönyben való közzététele szükséges. Stabil parlamenti többség helyreállítását sürgeti Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke, aki szerint Romániának már lehetne teljes jogkörű kormánya, ha a pártok a gazdasági és társadalmi érdekeket a politikai számítások elé helyeznék. A PESZEDE a Nemzeti Liberális Párttal és az RMDS-szel közösen kialakított parlamenti többség helyreállítását támogatja, és kész vállalni a kormányzás felelősségét. A szociáldemokrata párt elnök szerint olyan kormányprogramra van szükség, amely segíti a gazdaság talpraállítását, védi a lakosság vásárlóerejét és ösztönzi a munkahelyteremtő beruházásokat. Grindeanu hangsúlyozta, nem elég egy kormány beiktatásához szükséges parlamenti többséget biztosítani, olyan kabinetre van szükség, amely képes döntéseket hozni és végrehajtani. Bizalmas adatokat továbbított Románia az Európai Bizottságnak a TikTok ellen. A 2024-es érvénytelenített romániai elnökválasztással kapcsolatban indított vizsgálat részeként, ezt az Európai Bizottság szóvivője jelentette be Brüsszelben. A vizsgálat azt hivatott tisztázni, hogy a közösségi platform megfelelően kezelte-e a választások tisztaságát veszélyeztető kockázatokat, különösen az ajánlórendszer működését és a politikai hirdetések jelölését. Az eljárás 2024. decemberében indult. A Digi24 értesülései szerint a vizsgálat az év végére vagy 2027 elejére zárulhat le. Ha jogsértést állapítanak meg, a TikTokra akár a globális éves árbevételének 6%-át elérő bírságot is kiszabhatják. A romániai elnökválasztás első fordulóját 2024. novemberében Călin Georgescu nyerte meg. Az alkotmánybíróság azonban később érvénytelenítette a választást az orosz beavatkozásra utaló bizonyítékok miatt. Navi Pillay, dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a Hágai Nemzetközi Büntető Bíróság egykori bírája kapja idén a Nobel békedíjat, jelentette be pénteken Oszlóban a Norvég Nobel Bizottság. A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják, jelentette be Jörgen Watne Fridnes, a bizottság elnöke. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz helyenként napos időjárás, a továbbiakban is élénk széllel, ami ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19 fokra tehető a reális hőérzet, illetve 23 fokig emelkedik a csúcsérték. Az előttünk álló hétvégén változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, de nőhet a borongós órák száma. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 plusz 4 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár 22-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Cover my tracks

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Október 10-től friss jéggel várja a korcsolyázni vágyókat a Molnár Lajos műjégpálya. A közkorcsolyázási program minden szombaton és vasárnap délután 1 és 3, illetve este 6 és 8 óra között zajlik.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt. Rengeteg jó zenével. A Fan FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

van a Kati. Zsupsz, le van a bugyi. Ha meg följön a Zsuzsi, már lenn is van a bugyi. Ha lemegy a Zsuzsi, följön a Mami egyből. Ha lemegy a Kati,

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Minden, ami 90-es. Igazi 90-es válogatás.

0: something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
3: Yeah.

0: 90-es évek legjobb dalai. Igazi 90-es válogatás.
1: I pass through noise and silence.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

Okay, I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió.
2: Még zene.
3: Fun FM.
4: Check this.
3: Check this and dance.